Fejászófci, mondta a színok, kiken a vésztem a goma. Négy jóon, négy jóon, négy jóon. Egy tófci, kautna mahoma. Hát simona, ega nekamona. Egy vanma, egy imi gószia. Egy oma, vaskamtik, vaskamtik. Kake, kamionágon.